0: a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Cam.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Cam.
1: Jump in.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változik a gyermekvédelmi törvény. Ügyeljünk a tűzifa vásárláskor. Megcsodálhatjuk a legkedvesebb céklát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvény módosítását. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akart így módon fellépni. A jogszabály egyúttal kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene voksolt és a Mi Hazánk sem támogatta. Másról is szavaztak a honatyák, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot a ház, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot és azt a törvényi változtatást, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén év végéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és buszokra vonatkozik. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják kilóját, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is a legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és a honlapon van egy olyan tűzifát okosan alkalmazás, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, akik tűzifát árusítanak.
1: Cékla lett Budapest új kedvence. Már látható a fővárosi állat és növénykert India házában a cékla névre hallgató 5 hónapos vörös panda kölyök. A kis jövevény Budapesten született, és anyja augusztusi elvesztése után gondozói nevelték fel. A veszélyeztetett fajhoz tartozó egyed már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon, ezért biztonságos körülmények között a közönség számára is megtekinthető helyen cseperedik tovább. Felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. A légmozgás döntően gyenge marad. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként futózápor érkezhet. Több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban párás, ködös tájak is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új vezetőséget választott a Székesfehérvári Diák Tanács. Átadták az idei Schmidt Ferenc építészeti díjat. Pályaválasztási kiállítás lesz Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kicsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új elnököt és 4 alelnököt választott a Székesfehérvári Diák Tanács. A 15 éves testület a Városházán tartotta tisztújító ülését. A két jelölt bemutatkozását követően a küldöttek titkos szavazással a voksok 85%-ával Sasvári Nórának, a Kodolányi János gimnázium tanulójának szavaztak bizalmat, számolt be a Város honlapja. Az új elnök 4 éve vesz részt a szervezet munkájában. Tervei között szerepel egy podcast sorozat indítása a diákságot érintő kérdésekről, közösségi programok megszervezése és a jótékonysági kezdeményezések bővítése. Az alelnöki tisztségeket Hortobágyi Sára, Páti Zsombor, Molnár Kata és Setét Dorina tölti be. A 2011-ben létrehozott diáktanács a fehérvári általános és középiskolások érdekeit képviseli. Lehetőséget biztosít számukra, hogy aktívan részt vegyenek az őket érintő kérdések megvitatásában. Átadták a Schmidt Ferenc építészeti díjat Székesfehérváron. Az elismerést idén Pásztor József és Szabó Eszter kapta a Tüzér utcai 48 férőhelyes gyermekotthon terveinek és építészeti koncepciójának elkészítéséért. Az épület együttes kialakításánál fontos szempont volt, hogy a gyermekek számára közösségi és személyes tereket egyaránt biztosítsanak. A különálló házak egy közös udvart vesznek körül, számolt be róla a város oldala. A kitüntetést az önkormányzat 2014-ben alapított azoknak az alkotóknak a megbecsülésére, akik munkájukkal hozzájárulnak Székesfehérvár építészeti kultúrájának fejlődéséhez. A két díjazott nevéhez fűződik az Óbudai Egyetem helyi kampuszán található egykori huszár laktanya oktatási épületi alakítása is. Pályaválasztási kiállítás várja a fiatalokat Székesfehérváron. A Fejér megyei kormányhivatal október 16-án és 17-én a Széchenyi István műszaki technikumban tartja az eseményt, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a továbbtanulás előtt álló diákoknak, és lehetőséget biztosítson a különböző szakmák megismerésére. A szervezők azokat is várják, akik még bizonytalanok a jövőjüket illetően, valamint azokat, akik már tudják, milyen területen szeretnék folytatni tanulmányaikat. Az őszi szünetben nem üzemel a nyitott tornatermek program Székesfehérváron. Az önkormányzat által biztosított ingyenes sportolási lehetőségeket október 22-ig hétköznaponként vehetik igénybe a városlakók. A több mint 20 helyszínen labdajátékok, torna, kondiedzések, tollaslabda és asztali tenisz közül is választhatnak a mozogni vágyók. Az iskolai szünet idején valamennyi tornaterem zárva tart, majd november 2-ától ismét a megszokott rendszerint folytatódik a program, írja az önkormányzati kommunikációs központ. A pontos helyszínekről és időpontokról a város honlapján lehet tájékozódni. Megújulnak a Velencei tó körüli kerékpárút jelző táblái, és a közlekedés biztonságot is javítják. A fejlesztés során mintegy 150 régi jelzést cserélnek le, emellett útbaigazító és turisztikai információs táblákat is kihelyeznek, tájékoztatott Gárdony önkormányzata. Ezek a közeli települések közötti távolságokról és a környék látnivalóiról is tájékoztatást adnak majd. Az útvonal mentén a helyi nevezetességekhez vezető irányjelzések is helyet kapnak. A balesetveszélyes szakaszokon forgalomtechnikai tükrök, lassító bordák és egyéb biztonsági megoldások segítik a közlekedőket. A szakemberek már megkezdték a problémás helyszínek felmérését, amelyhez a rendszeresen közlekedő kerékpározók tapasztalataira is számítanak. Az észrevételeket Gárdony önkormányzatához lehet eljuttatni. A munkálatok várhatóan a jövő évi szezon kezdetére fejeződnek be. Ingyenes vezetett túrát szerveznek a Velencei hegységben. Az egészségfejlesztési iroda október 24-én várja a természetjárókat a Gránit földtani tanúsvényre. A résztvevő 2,5 kilométeres távot teljesíthetnek, a kirándulás Sukoróról, a művelődési ház előtti parkolóból indul, tájékoztatott Gárdony önkormányzata. Az útvonalon emelkedők és lejtők is vannak, ezért megfelelő fizikai állóképesség és kényelmes túracipő ajánlott. A részvétel díjmentes, de előzetes jelentkezés szükséges, amelynek határideje október 23-a. Több helyszínen is várják az önkénteseket a Teszed akció Székesfehérváron. Az országos szemétszedési program október 18-áig tart, írja a város honlapja. Az Albavolás sporttelep környékén a 811-es úton az István Major bejáratánál, a Megyesi utcában, a Sárpentelei parkerdőben, valamint a vasútállomás közelében is lehet csatlakozni. A kezdeményezés célja az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, a környezettudatosság erősítése, valamint az önkéntesség népszerűsítése. A résztvevők olyan szemetet szedhetnek össze, amely kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható. Építési törmeléket, elektronikai eszközöket, gumiabroncsokat, valamint veszélyes anyagokat azonban nem gyűjthetnek. Ezeket a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Jelentkezni a Teszed honlapján lehet. Adventi rajzpályázatot hirdettek Fejér megyei diákoknak. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ két felhívására általános és középiskolások jelentkezését várják. A kiválasztott alkotások december 1-e és 23-a között fényfestésként díszítik majd a Városháza homlokzatát és a díszudvarát, tájékoztat a város portálja. Az adventi naptárhoz 23 általános iskolás munkáját választják ki, amelyek minden este felváltva jelennek meg az épület falán. A másik pályázaton középiskolások is részt vehetnek, akik szabadon választott témában örökíthetik meg az ünnepi időszakot. A beküldési határidő november 6-a, a részletes feltételek a Kulturális Központ honlapján olvashatók. Ismét több ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a fehérváriak. Elindult a nyitott tornatermek sorozat, amely 27 helyszínen összesen 22 féle mozgásformával várja az érdeklődőket egészen hétfőtől vasárnapig. Többek között konditorna, nyugdíjas és óvis torna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás közül lehet választani, közölte a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenőnapokon, illetve ünnepeken szünetelnek a foglalkozások. Folytatódik a Nordic Walking is, amelyhez 16 indulási ponton lehet csatlakozni. A gyalogláshoz nem kell előképzettség, életkortól és nemtől függetlenül bárki bekapcsolódhat, a botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyen egészen az év végéig várja a mozogni vágyókat. Vadászat miatt korlátozzák az erdőlátogatást a Velencei hegységben. A budapesti erdőgazdaság tájékoztatása szerint október 5-e és 31-e között naponta terveznek vadászatot a Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság kezelésében lévő területeken. A balesetek megelőzése érdekében a késő délután és éjszakai órákban, valamint reggel tilos az érintett erdőkben tartózkodni, még érvényes engedéllyel is. Napközben kizárólag a kijelölt turista útvonalakon lehet közlekedni. Kormányzata arra kéri a kirándulókat és kerékpárosokat, hogy tartsák be az előírásokat, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális szabályokról. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartás kezdődik Székesfehérváron és környékén. A MÁV csoport tájékoztatása szerint október 14-től több helyszínen végeznek előre tervezett munkálatokat. A fehérvári állomáson 14-én, Vinnyés és a város között pedig 20-án és 21-én kell éjszakai zaj terhelése számítani. Emellett Tárnokon, Gárdonyban, Martonvásáron és Lepsényben is dolgoznak a vasúti pályán. A Balatonfüred és Szabadbattyán közötti szakaszon október 19-től 22-ig folyamatos lesz a munkavégzés. A karbantartó gépek az állomásokon, a nyílt vonali részeken, valamint az átjáróknál is okozhatnak zajt. A vasúttársaság a lakosság türelmét és megértését kéri. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt eleinte közepesen, majd erősen felhős lesz az ég, késő délutántól lehet kevesebb a felhő. Csapadék nem valószínű, illetve érdemi mennyiség nem várható. Délután 15 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 12 és 8 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka közepesen és erősen felhős időre lehet számítani. Csütörtök reggel 6-7, délután 16-17 fok várható. Fitzsúry Erikát hallották.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt a hét közepén, október 14-e van, szerda, sok boldogságot kedves Helének. és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Backstreet Boys, előtte még Berkes Olivér, most pedig Sonic jön a Sky-jal. 6 óra múlt 10 perccel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok. Best FM.

0: Down, yeah. Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakaszon tegnap egész nap óriási torlódások voltak, 10, nem volt ritka a 15 kilométeres dugó is. Remélem, hogy ez ma kevésbé lesz így, ha mégis ez lenne a helyzet. Várom a közlekedési hírt 0620 55 55 155-ös számunkra. A Black Eyed Peas-szel megyünk tovább.

0: Nem.
1: Best FM a legjobb zenék. Britney Spears és Madonna jön a legfrissebb hírek után rögtön fél hét jó reggelt. Britney pedig meglepte a rajongókat méghozzá azzal, hogy kiadott egy korábban kiadatlan She'll Never Be Me című szerzeményt, amelyet még 2001-ben vett fel a Britney című albumra. A megjelenés az album 25. évfordulójához igazodik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Átadták az Ide Schmidt Ferenc építészeti díjat, őszi szünetet tartanak a nyitott tornatermek. Csapadék nem lesz, 15 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. Hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az előző hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia a hatóság.

0: Ismerést idén Pásztor József és Szabó Eszter kapta a Tüzér utcai 48 férőhelyes gyermekotthon terveinek és építészeti koncepciójának elkészítéséért. Az épület együttes kialakításánál fontos szempont volt, hogy a gyermekek számára közösségi és személyes tereket egyaránt biztosítsanak. A különálló házak egy közös udvart vesznek körül, számolt be róla a város oldala. A kitüntetést az önkormányzat 2014-ben alapította azoknak az alkotóknak a megbecsülésére, akik munkájukkal hozzájárulnak Székesfehérvár építészeti kultúrájának fejlődéséhez. A két díjazott nevéhez fűződik az Óbudai Egyetem helyi kampuszán található egykori huszár laktanya oktatási épületi alakítása is. Az őszi szünetben nem üzemel a nyitott tornatermek program Székesfehérváron. Az önkormányzat által biztosított ingyenes sportolási lehetőségeket október 22-ig hétköznaponként vehetik igénybe a városlakók. A több mint 20 helyszínen labdajátékok, torna, kondiedzések, tollaslabda és asztali tenisz közül is választhatnak a mozogni vágyók. Az iskolai szünet idején valamennyi tornaterem zárva tart, majd november 2-ától ismét a megszokott rendszerint folytatódik a program, írja az önkormányzati kommunikációs központ. A pontos helyszínekről és időpontokról a város honlapján lehet tájékozódni. Délelőtt eleinte közepesen, majd erősen felhős lesz az ég, késő délutántól lehet kevesebb a felhő. Csapadék nem valószínű, illetve érdemi mennyiség nem várható. Délután 15 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 12 és 8 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka közepesen és erősen felhős időre lehet számítani. Csütörtök reggel 6-7, délután 16-17 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik, a csendes őszi idő hideg reggelekkel, 17 fok környékén alakul a hőmérséklet, napos gumoly felhős idő váltja egymást, és említésre méltó eső nem fog esni. Kings of Leon és a Use Somebody, ez a folytatása Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig hallgatunk Depes módot. És Rúzsa Magdit is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbörzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbörze.hu oldalon. Lakberendezési hónap a Braunnál. Október 15-e és november 15-e között 15 különleges termék bevezető áron, tapéták, fapanelek, bútorok és világítás. Ráadásul az első 15 regisztráló egy órás lakberendezési tanácsadást kap ajándékba. Braun belső építészeti stúdió. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
3: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
4: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
5: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocel.hu.
6: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
9: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
10: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
9: A MOHU szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Pályaválasztási kiállítás várja a fiatalokat Székesfehérváron. Ingyenes vezetett túrát szervezek a Velencei hegységben. Csapadék ma nem fordul elő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Híreink következnek. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Pályaválasztási kiállítás várja a fiatalokat Székesfehérváron. A Fejér megyei kormányhivatal október 16-án és 17-én a Széchenyi István műszaki technikumban tartja az eseményt, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a továbbtanulás előtt álló diákoknak, és lehetőséget biztosítson a különböző szakmák megismerésére. A szervezők azokat is várják, akik még bizonytalanok a jövőjüket illetően, valamint azokat, akik már tudják, milyen területen szeretnék folytatni tanulmányaikat. Ingyenes vezetett túrát szerveznek a Velencei hegységben. Az egészségfejlesztési iroda október 24-én várja a természetjárókat a Gránit földtani tanösvényre. A résztvevő 2,5 kilométeres távot teljesíthetnek, a kirándulás Sukoróról a művelődési ház előtti parkolóból indul, tájékoztatott Gárdony önkormányzata. Az útvonalon emelkedők és lejtők is vannak, ezért megfelelő fizikai állóképesség és kényelmes túracipő ajánlott. A részvétel díjmentes, de előzetes jelentkezés szükséges, amelynek határideje október 23-a. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt eleinte közepesen, majd erősen felhős lesz az ég, késő délutántól lehet kevesebb a felhő. Csapadék nem valószínű, illetve érdemi mennyiség nem várható. Délután 15 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 12 és 8 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka közepesen és erősen felhős időre lehet számítani. Csütörtök reggel 6-7, délután 16-17 fok várható. Picsóri Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A viszonylag unalmasnak mondható szabványosítási világnapon egy nem várt eseménnyel indul az óra. Unexpected, ezt jelenti magyarul ugyanis, Tom Novi dalának címe. Hello, 7 óra elmúlt, jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért. Az utolévőktől várom a közlekedési infókat. 0620 55 55 155, Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Ezt a film a legjobb zenék. Friss infók közlekedőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Most is több kilométeres a torlódás az M0-ás déli szakaszán, konkrétan a Hárosi Dunahíd és az M5-ös közötti szakaszról van szó. Az ok pedig, hogy a Szigethalom Tököl és az Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt, ráadásul egészen október 20-áig lezárták. A torlódás miatt már az M51-es és 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra kell készülni a reggeli csúcsban. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Best FM a legjobb zenék. Már is folytatjuk a skót Texas I Don't Want a Lover című slágerével. Jönnek mindenek előtt a friss hírek. Október 14 szerda közben a Heléneket és a szülinaposokat is föl lehet köszönteni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új vezetőséget választott a Székesfehérvári Diák Tanács. Megújulnak a Velencei tó körüli kerékpárút jelző táblái. 5 cm-rel emelkedett a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Picsór Erika vagyok. Új elnököt és 4 alelnököt választott a Székesfehérvári Diák Tanács. A 15 éves testület a Városházán tartotta tisztúító ülését. A két jelölt bemutatkozását követően a küldöttek titkos szavazással a voksok 85%-ával Sasvári Nórának, a Kodolányi János gimnázium tanulójának szavaztak bizalmat, számolt be a Város honlapja. Az új elnök 4 éve vesz részt a szervezet munkájában. Tervei között szerepel egy podcast sorozat indítása a diákságot érintő kérdésekről, közösségi programok megszervezése és a jótékonysági kezdeményezések bővítése. Az alelnöki tisztségeket Hortobágyi Sára, Páfi Zsombor, Molnár Kata és Setét Dorina tölti be. A 2000

0: Tavába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónak Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
1: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Újóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtőterületeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
0: A Velencei tó vízszintje 5 cm-rel emelkedett. Délelőtt eleinte közepesen, majd erősen felhős lesz az ég, késő délutántól lehet kevesebb a felhő. Csapadék nem valószínű, illetve érdemi mennyiség nem várható. Délután 15 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 12 és 8 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka közepesen és erősen felhős időre lehet számítani. Csütörtök reggel 6-7, délután 16-17 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 14-én a Helének névnapja a mai. Nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 86 éve a mai napon született Cliff Richard, angol énekes színész. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. 69 éve ezen a napon dobták piacra Elvis Presley-től a Jailhouse Rock című számot. Már 99 éve, hogy megszületett ezen a napon Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. 1978-ban a mai napon született Usher. És 1975-ben szintén a mai napon született Chesney Louise, a brit All Saints tagja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Drums, please.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Október 14, szerda, új nap, új reggel, új esély, és újból megidézzük az ezredforduló hangulatát. Na és újra együtt, Together Again, a címe Janet Jackson hamarosan érkező dalának. És az időről elmélkedik majd a halott pénz. Jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért, a többiektől várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra, ha hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbörzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme. Október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbörze.hu oldalon.
5: Minőség is, kényelmes is.
6: Télre is, nyárra is.
7: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
6: Költséghatékony is, megbízható is.
8: Kislakásba is, nagyházba is.
9: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
10: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
11: Immergaz, komfort, ami veled marad. És neked is.
10: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
12: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
13: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
14: Akció van!
15: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt. Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
16: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
17: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
18: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Iránya PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
19: Átadták az Ide és Schmidt Ferenc építészeti díjat, őszi szünetet tartanak a nyitott tornatermek. Csapadék nem lesz, 15 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Picsó Jerika vagyok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. Hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az előző hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
20: most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
19: Átadták a Schmidt Ferenc építészeti díjat Székesfehérváron. Az elismerést idén Pásztor József és Szabó Eszter kapta a Tüzér utcai 48 férőhelyes gyermekotthon terveinek és építészeti koncepciójának elkészítéséért. Az épület együttes kialakításánál fontos szempont volt, hogy a gyermekek számára közösségi és személyes tereket egyaránt biztosítsanak. A különálló házak egy közös udvart vesznek körül, számolt be róla a város oldala. A kitüntetést az önkormányzat 2014-ben alapított azoknak az alkotóknak a megbecsülésére, akik munkájukkal hozzájárulnak Székesfehérvár építészeti kultúrájának fejlődéséhez. A két díjazott nevéhez fűződik az Óbudai Egyetem helyi kampuszán található egykori huszár laktanya oktatási épületi alakítása is. Az őszi szünetben nem üzemel a nyitott tornatermek program Székesfehérváron. Az önkormányzat által biztosított ingyenes sportolási lehetőségeket október 22-ig hétköznaponként vehetik igénybe a városlakók. A több mint 20 helyszínen labdajátékok, torna, kondiedzések, tollaslabda és asztali tenisz közül is választhatnak a mozogni vágyók. Az iskolai szünet idején valamennyi tornaterem zárva tart, majd november 2-ától ismét a megszokott rendszerint folytatódik a program, írja az önkormányzati kommunikációs központ. A pontos helyszínekről és időpontokról a város honlapján lehet tájékozódni. Délelőtt eleinte közepesen, majd erősen felhős lesz az ég, késő délutántól lehet kevesebb a felhő. Csapadék nem valószínű, illetve érdemi mennyiség nem várható. Délután 15 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 12 és 8 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka közepesen és erősen felhős időre lehet számítani. Csütörtök reggel 6-7, délután 16-17 fok várható. Picsúri Erikát hallották.
21: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben a fél órában olyan régi ismerősöktől, mint a No Doubt, Janet Jackson az All For One, vagy már is Christina Aguilera-ig a Can't Hold Us Down-nal hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Helének szülinaposok sok boldogságot minden ünnepeltnek. 4 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok.
22: Best

0: Best FM a legjobb zenék, a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jelenleg 12 km a torlódás az M0-ás déli szektorán, a Nagy-Duna híd és nagyjából az M5-ös közötti szakaszon az M1-es felé vezető oldalon. Ennek az oka pedig egy tegnap kezdődött hídfelújítás, ami október 20-áig tart. A Szigethalom tökölés Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták, tehát a négyből csak kettő használható. És az egy dolog, hogy a pálya bedugult, de az oda vezető utak, így az 5-ös főút, az M51-es, az 51-es, és így tovább, szóval mind-mind nagyon-nagyon tele vannak. Jó utat, kitartást, és ha közlekedési infó van, várom. 0620 55 55 155, a No Doubt csapahúrok közé. Hey baby, a besten, jó reggelt!

0: Ezt a fem, ha a legjobb zenék a csokoládé barna, vagy teveszőrbézs, nagy isten homokszín és krémszín, illetve terrakotta, rozsdavörös, mustársága, mély narancs és fahéj színű levelek végérvényesen elhozták az őszi hangulatot, és az időjárás is ősziesre fordult a múlt hét óta. 13-18 fok, néha napsütés, néha felhők, nyugaton lesz több felhő, és ott kisebb futózápor sem kizárt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 8:30, az ősz csodálatos színei zenében. Aerosmith, Amazing mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. But come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Pályaválasztási kiállítás várja a fiatalokat Székesfehérváron. Ingyenes vezetett túrát szerveznek a Velencei hegységben. Csapadék ma nem fordul elő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Híreink következnek. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés és a lakosság is fel.

0: a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Pályaválasztási kiállítás várja a fiatalokat Székesfehérváron. A Fejér megyei kormányhivatal október 16-án és 17-én a Széchenyi István műszaki technikumban tartja az eseményt, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a továbbtanulás előtt álló diákoknak, és lehetőséget biztosítson a különböző szakmák megismerésére. A szervezők azokat is várják, akik még bizonytalanok a jövőjüket illetően, valamint azokat, akik már tudják, milyen területen szeretnék folytatni tanulmányaikat. Ingyenes vezetett túrát szerveznek a Velencei hegységben. Az egészségfejlesztési iroda október 24-én várja a természetjárókat a Gránit földtani tanösvényre. A résztvevő 2,5 kilométeres távot teljesíthetnek a kirándulás Sukoróról, a művelődési ház előtti parkolóból indul, tájékoztatott Gárdony önkormányzata. Az útvonalon emelkedők és lejtők is vannak, ezért megfelelő fizikai állóképesség és kényelmes túracipő ajánlott. A részvétel díjmentes, de előzetes jelentkezés szükséges, amelynek határideje október 23-a. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt eleinte közepesen, majd erősen felhős lesz az ég, késő délutántól lehet kevesebb a felhő. Csapadék nem valószínű, illetve érdemi mennyiség nem várható. Délután 15 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 12 és 8 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka közepesen és erősen felhős időre lehet számítani. Csütörtök reggel 6-7, délután 16-17 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Hadd osszam meg mindenkivel Taxis Feri tegnapi gondolatait, aki SMS-ben küldte el üzenetét. Képes vagyok bárhol, bármikor úgy lenni magam, hogy nem is ettem. Feri, gratulálunk, és nézzük, milyen időnk lesz ma, október 14-én, szerdán, a hét közepén. Változóan napos, felhős idő, 13-18 fokkal, nyugaton lesz több felhő az égen, és ott egy-egy futózápor sem kizárt. Közben szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slegerei. Jön Montel Jordan, és a This is how we do it a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Út, vasút és lelkitársak, például a dugóban ücsörgő sorstársaknak. Jön a Train, Hey Soul Sister című dala, többek között az M0-áson, az M1-es felé, a Hárosi Dunahíd és az M5-ös csomópont közötti 12 kilométeres araszolásban ücsörgő kedves Best FM hallgatóknak. Ezzel a vidám zenével tudok hozzájárulni ahhoz, hogy kevésbé legyen frusztráló a több mint 50 perces menetidő többlet, és persze a következő órában is szólnak majd magyar dalok, jön majd Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
6: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthon internet oldal.
7: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
8: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
9: Jöjj kedvesem, gyere.
10: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
11: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
10: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
12: Akció van!
13: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új vezetőséget választott a Székesfehérvári Diáktanács. Megújulnak a Velencei tó körüli kerékpárút jelző táblái. 5 cm-rel emelkedett a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Picsór Jerika vagyok. Új elnököt és 4 alelnököt választott a Székesfehérvári Diáktanács. A 15 éves testület a Városházán tartotta tisztúító ülését. A két jelölt bemutatkozását követően a küldöttek titkos szavazással a voksok 85%-ával Sasvári Nórának, a Kodolányi János gimnázium tanulójának szavaztak bizalmat, számolt be a Város honlapja. Az új elnök 4 éve vesz részt a szervezet munkájában. Tervei között szerepel egy podcast sorozat indítása a diákságot érintő kérdésekről, közösségi programok megszervezése és a jótékonysági kezdeményezések bűvítése. Az alelnöki tisztségeket Hortobágyi Sára, Páfi Zsombor, Molnár Kata és Setéd Dorina tölti be. A 2011-ben létrehozott diáktanács a fehérvári általános és középiskolások érdekeit képviseli. Lehetőséget biztosít számukra, hogy aktívan részt vegyenek az őket érintő kérdések megvitatásában. Megújulnak a Velencei tó körüli kerékpárút jelző táblái, és a közlekedés biztonságot is javítják. A fejlesztés során mintegy 150 régi jelzést cserélnek rá, emellett útbaigazító és turisztikai információs táblákat is kihelyeznek, tájékoztatott Gárdony önkormányzata. Ezek a közeli települések közötti távolságokról és a környék látnivalóiról is tájékoztatást adnak majd. A munkálatok várhatóan a jövő évi szezon kezdetére fejeződnek be. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónak Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Újulinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtőterületeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: A Velencei tó vízszintje 5 cm-rel emelkedett. Délelőtt eleinte közepesen, majd erősen felhős lesz az ég, késő délutántól lehet kevesebb a felhő. Csapadék nem valószínű, illetve érdemi mennyiség nem várható. Délután 15 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 12 és 8 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka közepesen és erősen felhős időre lehet számítani. Csütörtök reggel 6-7, délután 16-17 fok várható. Picsór Jerikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Rájöttem, hogy számomra az alvás a leginkább alábecsült szépségtitok, nyilatkozta Jennifer Lopez. Néha felébredek, és azt mondom, hűha, mintha 10 évet fiatalodtam volna. És ez nem is túlzás egyébként. J.Lo egészen jól tartja magát. 57 évesen, bőven 45-nek néz ki. A Love Don't Cost a Thing-et indítom. Már is 5 perc elmúlt 9. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, jöjjenek a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Három autó ütközött az M5-ösön Röszke felé a Kecskemét dél csomópont után, a 96-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 kilométer. M7 Budapest felé a Tárnoki pihenőhely közelében egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott, a 27-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás 3-4 kilométer. Az M0-ás déli részén az M1-es felé a Nagy-Dunahidat is érintő 17-es jelű Szigethalom tököl és 14-es jelű Érd-Budapok csomópontok között a 4-ből a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon ma reggel is több mint 13 kilométeres a torlódás per pillanat. Sokan próbálnak az M5-ös bevezetőn és a Soroksári úton kerülni a város felé, így azok is tele vannak. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

You Got What You Gave, a New Radical zenélt Best FM, a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak ma reggel is, október 14-én szerdán, amikor is napos, gomoly felhős, kicsit szeles őszi időnk lesz 13-19 fokkal, az északi és a nyugati tájakon lehet gyenge eső, zápor.

És az ember pontosan ma 79 éve győzte le a hangsebességet. Best FM a legjobb zenék október 14-én méghozzá 1947-ben először repült egy Chuck Yeager nevű amerikai berepülő pilóta a hangsebességnél gyorsabban, ami több mint 1200 km per órát jelent. A levegőből most vissza a földre, ezen belül is az autópályákra. Life is a Highway, az amerikai Rascal Flatts a Verdák betétdalával a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában hozom Michael Jacksontól a Rock Your Body-t. Egy alternatív valóságban akár ez is lehetne a helyzet, mert hogy eredetileg neki szánták, de neki nem kellett, úgyhogy Justin Timberlake. Rock Your Body-ja jön a következő órában, és hozom Charlie Giovannival közös dalát, Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóban, messze a végtelen nagy tengeren át, egy életen át.
1: Hívható SMS Viber 0620-5555-155, itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt sem maradunk. Kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Átadták az Ide Schmidt Ferenc építészeti díjat, őszi szünetet tartanak a nyitott tornatermek. Csapadék nem lesz, 15 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. Hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az előző hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Átadták a Schmidt Ferenc építészeti díjat Székesfehérváron. Az elismerést idén Pásztor József és Szabó Eszter kapta a Tüzér utcai 48 férőhelyes gyermekotthon terveinek és építészeti koncepciójának elkészítéséért. Az épület együttes kialakításánál fontos szempont volt, hogy a gyermekek számára közösségi és személyes tereket egyaránt biztosítsanak. A különálló házak egy közös udvart vesznek körül, számolt be róla a város oldala. A kitüntetést az önkormányzat 2014-ben alapította azoknak az alkotóknak a megbecsülésére, akik munkájukkal hozzájárulnak Székesfehérvár építészeti kultúrájának fejlődéséhez. A két díjazott nevéhez fűződik az Óbudai Egyetem helyi kampuszán található egykori huszár laktanya oktatási épületi alakítása is. Az őszi szünetben nem üzemel a nyitott tornatermek program Székesfehérváron. Az önkormányzat által biztosított ingyenes sportolási lehetőségeket október 22-ig hétköznaponként vehetik igénybe a városlakók. A több mint 20 helyszínen labdajátékok, torna, kondiedzések, tollaslabda és asztali tenisz közül is választhatnak a mozogni vágyók. Az iskolai szünet idején valamennyi tornaterem zárva tart, majd november 2-ától ismét a megszokott rendszerint folytatódik a program, írja az önkormányzati kommunikációs központ. A pontos helyszínekről és időpontokról a város honlapján lehet tájékozódni. Délelőtt eleinte közepesen, majd erősen felhős lesz az ég, késő délutántól lehet kevesebb a felhő. Csapadék nem valószínű, illetve érdemi mennyiség nem várható. Délután 15 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 12 és 8 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka közepesen és erősen felhős időre lehet számítani, csütörtök reggel 6-7, délután 16-17 fok várható. Picsúr Jerikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ilyenkor általában nagyjából már lecsengő félben van a reggeli csúcsforgalom, de október 20-áig ez nincs így az M0-áson, az M1-es felé az M5-ös és a Hárosi Dunahíd között. A négyből két sávot lezártak most is, 12-13 kilométeres arra felé a torlódás. Kitartást hozzá, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, T.I. kezd Rihannával, Live Your Life, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: ahogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Fókuszban az 1995-ös év, amikor véglegesítették és hivatalosan is megszületett a DVD formátum. Úgyhogy kedvenc filmjeinket, mint abból az évből a Die Hard, a hetedik, a Közönséges bűnözők, vagy nagy kedvencem a Szemtől szemben immár otthon is megnézhettük. És ugyanabban az évben jelent meg a most hallható dal is, TLC, Waterfalls, a legjobb zenék között, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, azt írja nekünk Árpi. Élhetetlen, járhatatlan, teljesen használhatatlan az M0-ás az M1-es felé. Már második napja, egy óra arra szólás a Nagy Duna híd felé. Tényleg ez lesz még egy hétig? Árpi, az a helyzet, hogy egy hétig nem, de október 20-áig biztosan. A Nagy Duna hídon a 4-ből 2 sávot lezártak. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Október 14-e van a hét és lassan a hónap közepe. Napos, gomoly felhős, kis és szeles napunk lesz 13-18 fokkal, nyugaton és északon egy-egy futózáporral. Örülök, hogy jöttél, kedves ősz. Glad you came, a The Wanted dala folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Nickelback több mint 10 év után jövőre visszatér Budapestre. Június 29-én lépnek fel a Budapest sportarénában, illetve a következő órában is hallhatóak. Itt a Besten szól majd a fotográf. És jön a Bell Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csalók árulhatják a túl olcsó tűzifát, visszatérhetnek az Erasmus ösztöndíjak, kiállítás nyílik a szegedi papucsról. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az Országos Erdészeti Főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébih honlapján elérhető a nyilvántartott, legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
2: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: A következő tanévtől ismét pályázhatnak Erasmus ösztöndíjra a magyar egyetemisták. Az uniós tagállamok elfogadták az Európai Bizottság javaslatát, így a hazai kutatók és egyetemek előtt a Horizont Európa program is újra megnyílik, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A döntéssel lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró kohéziós támogatás felszabadítását is javasolta. Nagyszabású kutatás indulhat Grönland olajgáz és ásványkincsei után, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Részleteket nem közölt, de szerinte a könnyen kitermelhető olaj mennyisége világviszonylatban is kiemelkedülhet, írta a Reuters. Grönland jelentős ásványkincsekkel rendelkezik, a kitermelés azonban rendkívül költséges. A sziget 80%-át jég borítja, közúti hálózata pedig alig van, ezért a bányászat elsősorban a hajóban megközelíthető partvidékeken jöhet szóba. Kiállítás nyílik holnap a szegedi papucs múltjáról és jövőjéről. A látogatók a Kiskunszt galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucs készítőkről készült felvételeket láthatnak. Pénteken pedig a Dóm látogatóközpontban konferencián keresik annak lehetőségeit, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben, között a szegedi papucsért alapítvány. Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Korábban senki nem hitt benne, gyerekkorában a társai kegyetlenül megalázták, és a magánélete is tele volt fájdalmakkal, tragédiákkal. Lady Gaga azonban minden pofon után felállt, nem csak a világ egyik legnagyobb sztárja lett, de most végre hőn áhított álma is valóra vált. Béranya segítségével idén szeptemberben édesanyja lett. Ő indítja az órát az Always Remember Us This Way-jel. Hello! 4 perc elmúlt 11, jó utat, jó munkát! Maxim Levente vagyok.
0: Best

Ezt a film a legjobb zenék. Minden nap vidámsággal 90-es és 2000-es évekre emlékezni. Ebben segít a folytatásban a Soul Searcher dala, Can't Get Enough, és aki nem kapott eleget napközben, az este is hangolja ránk. 6-tól 8-ig Night Shift, a Best FM esti mix műsora, 6-tól a házigazdával White Boy-jal minden nap, szerdánként 7-től DJ Effendivel és az ezredforduló legnagyobb pop himnuszaival mixben.

0: 4-5 kilométeres a torlódás, aszfaltozás miatt az M0-áson az M5-ös felé a 6-os főút csomópontjától, a másik oldalon pedig jóval nagyobb, 11-12 kilométeres a dugó most is, és szinte egész nap a Hárosi Dunahídon az M1-es felé a 4-ből 2 sávot lezártak. Ez az oka a gigadugónak ma is, és így lesz még október 20-áig. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után elsőként jön a Vadóc kanadai Avril Lavigne és a Girlfriend, a dalt már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét drágulnak az unión kívülről rendelt csomagok, éheztette a rábízott gyermeket egy nevelőszülő, nem érdemes packázni egy bölénnyel. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Novembertől 2 eurós kezelési díj terheli az unión kívülről rendelt internetes csomagokat, között az adóhatóság. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézés továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is, a vámnyilatkozatokon a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell tüntetni. Vádat emeltek egy borsodi nevelőszülő ellen, aki az ügyészség szerint éheztette és bántalmazta a rábízott kislányt. A nő hétköznap nem adott enni a gyermeknek, aki az iskolában társaitól kapott élelmet. Télen nem megfelelő ruházat nélkül küldte az udvarra, a ház mosdóját pedig nem engedte használni. A vádlott felfüggesztett börtönbüntetést kaphat, és eltilthatják minden olyan munkától, amelyben 18 év alattiakkal kerülne kapcsolatba. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni-hegységben található Buk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bánt Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Nem érdemes packázni egy bölénnyel, ezt saját kis teherautóján tapasztalta meg egy sofőr az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban. A férfi megállt az úton felbukkanó állat előtt, az azonban váratlanul megindult és fejjel a jármű elejének csapódott. Az autó megrongálódott, a bölény pedig rövidesen továbbment. A park arra figyelmeztet, hogy a vadállatok kiszámíthatatlanok, ezért mindig biztonságos távolságot kell tartani tőlük. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát! Igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek! Majoros Rita vagyok, akik éppen ebédelnek. Hát egyenek jó étvágyjal, a desszertet se felejtsék. És ne felejtsék Krisztina Aguilerát hallgatni ma délután. Ginny in a Bottle hamarosan itt a Best FM-en. Előtte még Avril Lavigne indítja az órát. Jön a Girlfriend. Egyszerűen töltsük együtt a délutánt.
0: Best FM!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túlélesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Budapest FM, a legjobb zenék, csodás szerda délutánt kívánok mindenkinek. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a nap, és hogy így a hét közepén is együtt töltünk egy egész délutánt, vagy legalábbis jó néhány órát. Én azon leszek, hogy igazán jó hangulat legyen, és hát szimplán csak könnyebben kibírják a munkát, ha éppen ott hallgatják a Best FM-et. De remélem azért vannak, akik egy kicsit kikapcsolódnak, vagy mondjuk útközben hallgatnak minket, nekik is hozom a legjobbakat. Én ma fodrásznál indítottam a napot, úgyhogy innentől kezdve én mára meg vagyok. Hozom a legjobb zenéket a folytatásban, napkérdését is, mindenféle információt, érdekességet, önök pedig, hogyha hozzászólnának a mai műsorhoz 0620 55 55 155, itt megtehetik akár Viber üzenet, akár SMS formájában, de nyugodtan fel is hívhatnak, ha csak úgy egy kicsit beszélgetnének. Nyugodtan, a mai témához is természetesen itt lehet hozzászólni, és a közlekedési infokat is ide várom. Szép napot, Krisztina Aguilera dalával, Ginny in a Battle a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Ma is várom a közlekedési információkat, bárki bármerre jár, jöhet az info, én pedig amint megkapom, már adom is őket tovább, mint hogy az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a külső sávot, a két külső sávot lezárták felújítás miatt, és az október 20-áig így is lesz. A két sávra szűkült szakaszon most több mint 10 kilométeres a torlódás, a többletmenetidő pedig akár egy óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket, válaszol másik útvonalat, ha pedig Egér útról tud, vagy tényleg másik alternatíváról, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a Sziasztok lányok szőke dal is tipikusan az, legalábbis szerintem, amit holnap utánig énekelhetünk, hogy szeme, mint a tenger. Na jó, menjünk is tovább, mert hogy a következő órában is tartogatok még ilyen dúdolós és énekelgető slágereket, mint például a Hooligans és a Királylány. De mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Gárdzson nyitja majd az órát. Táncolhatunk, hiszen jön a Beszeme Mucho.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rekord hideg volt a mai hajnal. Jól van a pápa a tüdőműtétje után. 15. születésnapját ünnepli a Margó Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma volt az ősz eddigi leghidegebb hajnala. A Hungaromet szerint országosan átlagosan 2 fokkal maradt el a hőmérséklet az ilyenkor megszokottól. Sokfelé fagypont körüli értékeket mértek, Zabarban pedig -4,3 fokig hűlt a levegő. Ez megdöntötte az október elejé szezon rekordot, amely -3 fok volt. A legenyhébb hajnal Nemesbükön volt, ott 6,8 fokot mutattak a hőmérők. 17 év fegyházra ítéltek egy 23 éves férfit, aki tavaly novemberben előre kitervelten megölte volt élettársát Szolnokon. A törvényszék közlése szerint a vádlott nem tudta elfogadni a szakítást, a nő pedig számon akarta kérni, mert engedély nélkül csak nem 120 ezer forintot költött a bankkártyájáról. A férfi beismerte a gyilkosságot, majd lemondott a tárgyalásról. 10 évre a közügyekkel is eltiltották. Az ítélet nem jogerős, a védő fellebbezése miatt az ügy a szegedi ítélőtáblán folytatódik. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa a tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt a római Gemelli klinikán operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezeléséről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál hívek imádkoznak a pápa felépüléséért. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünneplik holnaptól vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, mondta a rádiónknak a fesztivál igazgatója Paluska László.
2: A csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gálaműsort, egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el, sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések, így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk, mert hogy ez a Margó, ez egyáltalán nem nőtte volna ki magát így, hogyha az írók, kiadók, műfordítók meg az olvasók nem támogatnak, segítenek minket az elmúlt 15 évben.
1: Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt 1 óra is lassan 4 perccel. Majoros Réta vagyok, süt a nap, ez a csodálatos őszi délután. Jó zenéket hallgathatunk, mi kell még. Jön mindjárt Beyoncé, de itt lesz az FLM és a ráncok a szemem alatt. Jön majd Ákos is, Lenny Kravitz is, most Gárcsóval indul az óra. Itt a Best FM, szép napot!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

képlet. Best FM a legjobb zenék. 1926. október 14-e. Ez bizony 100 évvel ezelőtt volt. Akkor adták ki a brit író Ellen Alexander Milne micimackóját. Ami szerintem azóta is generációk nagy kedvence, sőt, az összes generáció nagy kedvence, kis társaival együtt, olvasva, meseként nézve, mesefilmként nézve, szerintem a legnagyobb kedvencünk, úgyhogy majd picit hozzá is kapcsolódik a napkérdése. Arra vagyok kíváncsi, melyik az a mese, és ez lehet tényleg könyv, történet, mesefilm, rajzfilm, bármi, amit biztosan megmutatunk, vagy megmutatnánk a gyermekeinknek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek akár a mi gyerekkori óriási nagy kedvenceink. Nekem nagyon-nagyon sok ilyen volt. Ha olvasni kellett mesét, akkor a Széttáncolt cipellők, az a hercegnős táncolós történet, azt nagyon-nagyon szerettem. De aztán oda voltam nyilván a magyar népmesékért, szerettem nagyon Vuk történetét, aztán később, amikor a külföldi mesék is bejöttek, akkor a Sailor Moon-t is nagyon-nagyon szerettem, aztán Miss Piggy történeteit is, szóval elég sok kedvencem volt, de természetesen a mai délutánon még legalább 100 eszembe fog jutni, de kíváncsi vagyok az önök kedvenceire is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek ide az üzenetek, ott vagyok a Facebookon és az Instagramon is, várom a válaszokat. CJ Louis, Sweets for my sweet, dalát pedig cserébe hozom. Szép délután mindenkinek!

0: Best FM, a legjobb zenék. A Terész körúton az Oktogonnál baleset történt, ezt írta nekem Tamás, nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, ahol pedig még figyelni kell, egy név nélküli hallgató írta, hogy a Dob utcában is baleset történt, Rózsa utca, Dob utca kereszteződésénél. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk, ahol pedig még szintén figyelni kell, ez az M0-es autóút, mert hogy több helyről több információm is van. A déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták, és ez október 20-áig így is lesz. A két sávra szűkült szakaszon most is több mint 10 kilométeres a torlódás, a Toblett menetidő pedig 1 óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is, úgyhogy aki esetleg teheti, van kerülőútról tudomása, Egér útról, mindenképpen válassza azt, ha pedig meg is írná nekem, vagy a többi hallgatónak, nagyon megköszönöm. A munka torlódásában a Csepeli pihenőhelynél pedig egy autó és egy kamion is összeütközött, a 18-as kilométernél a legbelső sávot el is foglalják az autók, ezzel szintén lassítva a már jelentős kocsisort. És szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál pedig aszfaltoznak. A 14-es kilométernél a külső sávot le is zárták, 4-5 kilométeres a torlódás. Köszönöm az információkat, ha bárki bármit lát az utakon, akár innen van bővebb vagy frissebb információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nelly Furtado érkezik, aki nem rég arról nyilatkozott, és nekem ez bevallom őszintén nagyon szimpatikus, hogy ő nagyon is kiáll az igazán testpozitivitás mellett, mert ugye a 2000-es évek csúcsidőszakában a magazinok olyan képszerkesztőkkel világosították a bőrét és vékonyították a csípőjét, amit ő maga sem hitt el, és azóta ezt, amikor csak tudja, mindenképpen fontosnak tartja megemlíteni. Nekem ez szimpi, ő is érkezik a következő órában, és az I'm Like a Bird. És jön majd a Back to Black dalad, akár péntek, akár szombat. Figyelem, ez is dallamtapadást fog okozni.
2: Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyere majd holnap.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
5: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csalók is árulhatják az olcsó tűzifát. Gabonapelyhes dobozokban csempésztek drogot Hollandiából. Virágba borult az Atakamas hivatag. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az Országos Erdészeti Főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébik honlapján elérhető a nyilvántartott legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
2: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Szombaton burkolatjavítás kezdődik több főváros környéki gyorsforgalmi úton. Az M1-es, M7-es közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-as autóúton is korlátozásokra kell készülni, közölte a Magyar Közút. Budaörsnél lezárják az M1-es és az M7-es szétválásánál húzódó középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtót is lezárják, ezért az érdi csomópont felé kell kerülni. A munkák várhatóan november közepéig tartanak. Doroglapult a gabonapelyhes és süteményes dobozokban, de még a boros üvegekben is. A Nemzeti Nyomozóiroda Kelenföldön fogott el két budapesti férfit, akik a gyanú szerint vonaton hoztak Hollandiából csaknem 8 kg kábítószert. A csomagokban ketamint, kokaint és amfetaminolajat találtak, emellett több mint 6000 eurót is lefoglaltak tőlük. Egy 8. kerületi ingatlanban pedig a drog hígításához használható anyagokra bukkantak. A párost őrizetbe vették. Virágba borult a világ egyik legszárazabb vidéke. A chilei Atakamas hivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín, sárga és fehér virágszőnyeggel borítva be mintegy 17.000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is felejthetetlen slágerek és a legjobb hangulat a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel. Én Majoros Rita vagyok, hozom, ahogy ígértem, Nelly Furtadót, jön az I'm Like a Bird, de itt lesz a Stereo MC's is, a Connected, de Seal is, és az Amazing, a Deep Dish és az In The Music pedig már nyitja is az órát, ha jó hangulat kell, akkor hangerőt fel!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ma kereken 100 éve, hogy Milne Micimackója megjelent, úgyhogy ez ott az apropót a mai nap kérdésére. Arra vagyok kíváncsi, kinek melyik az a mese, amit biztosan megmutat, vagy megmutatna a gyerekeinek. Azt írja Anna, hát neki a Micimackó biztosan ilyen, mert szerintem megtanít arra, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy szeressenek minket. És ezt a gyermekeimnek is tanítom. Péter is írt a Vukkot. Gyerekkoromban imádtam, és jó lenne, ha a gyerekeim is megismernék ezt a világot. De jó is volt. Azt írja Katalin, a Némo nyomában mesét választaná, a szülői szeretetről szól, de arról is, hogy néha el kell engednünk a gyerekeink kezét. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a kedvencek, és jöhetnek a zenei kedvencek is a folytatásban. Egy duettel megyünk tovább. Kassza TV érkezik Dérhenivel, ez annyira te, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jó utat kívánok a folytatásban is mindenkinek. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét észak csomópontnál véget ért a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: sorrendben rangó. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
2: Akció van!
3: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron, a Széchenyi út 116 szám alatt.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
6: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Átadták az Ide és Schmidt Ferenc építészeti díjat, őszi szünetet tartanak a nyitott tornatermek. Csapadék nem lesz, 15 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. Hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az előző hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
8: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
7: Átadták a Schmidt Ferenc építészeti díjat Székesfehérváron. Az elismerést idén Pásztor József és Szabó Eszter kapta a Tüzér utcai 48 férőhelyes gyermekotthon terveinek és építészeti koncepciójának elkészítéséért. Az épület együttes kialakításánál fontos szempont volt, hogy a gyermekek számára közösségi és személyes tereket egyaránt biztosítsanak. A különálló házak egy közös udvart vesznek körül, számolt be róla a város oldala. A kitüntetést az önkormányzat 2014-ben alapított azoknak az alkotóknak a megbecsülésére, akik munkájukkal hozzájárulnak Székesfehérvár építészeti kultúrájának fejlődéséhez. A két díjazott nevéhez fűződik az Óbudai Egyetem helyi kampuszán található egykori huszár laktanya oktatási épületi alakítása is. Az őszi szünetben nem üzemel a nyitott tornatermek program Székesfehérváron. Az önkormányzat által biztosított ingyenes sportolási lehetőségeket október 22-ig hétköznaponként vehetik igénybe a városlakók. A több mint 20 helyszínen labdajátékok, torna, kondiedzések, tollaslabda és asztali tenisz közül is választhatnak a mozogni vágyók. Az iskolai szünet idején valamennyi tornaterem zárva tart, majd november 2-ától ismét a megszokott rendszerint folytatódik a program, írja az önkormányzati kommunikációs központ. A pontos helyszínekről és időpontokról a város honlapján lehet tájékozódni. Este 12 és 8 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka közepesen és erősen felhős időre lehet számítani. A felhőzet nagyobb részben fátyol felhő lesz, csapadék nem fordul elő. Holnap reggel délelőtt közepesen és erősen felhős lesz az ég, több-kevesebb szűrt napsütés valószínű. Reggel 6-7, délután 16-17 fok várható. Köszönöm figyelmüket! A híreket Picsúr Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt itt a szerdai Best délutánban. A 3 órási hírek után a mikrofonnál már Nagy Detti, és ez bizony egészen 18 óráig így is marad. Remélem, hogy velem tart, mert szeretem, ahogy erről a halott pénz is dalol nekünk ebben az órában. Most pedig Király Viktor kezd, jön már is a szóló.
6: 101.8 és 90.4 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Halott pénz és Olá Helena Szétszeretlek című dala szólt az elmúlt percekben, és bizony, akár szeretné, akár nem. Akár szereti ünnepelni a karácsony, akár nem, bárhogy is nézzük, röpke 9-7, és itt is van a szeretet ünnepe. És bár lehet, hogy még egy picit korainak érzi, hogy betévedve egy-egy üzletbe vagy bevásárló központba már egy csomó karácsonyi dísztel találkozhatunk, de azért tudjuk, hogy ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Egyáltalán eldönteni, hogy műfenyőnk legyen idén, vagy igazi fenyőfánk, ezüst legyen, vagy Nordman, egy csomó nagyon nehéz kérdést kell tisztáznunk december 24-éig. Na de, a felkészüléssel Székesfehérvár sem vár tovább egy percet sem, már is keresi az igazit, méghozzá az igazi karácsonyfát, ami méltó dísze lesz a városnak az adventi forgatagban. A város fenyőfája minden évben egy-egy olyan kertvárosi családi ház udvaráról érkezik, ahol bizony már kinőtte a helyét. A városgondnokság így idén is várja azok felajánlását, akik szeretnék, hogyha az ő fájuk díszelegne majd a belvárosban. Azért van néhány kritérium, aminek meg kell felelni, azon túl, hogy minimum 7-8 méter magas legyen szép és formás fenyőfa. Mivel egy ilyen terjedelmű fenyő súlya akár a 2 tonnát is elérheti, így azt daruval sérülésmentesen kell kiemelni a helyéről, tehát megközelíthetőnek kell lenni ennek a helynek. Aztán hamarosan kiderül, hogy ki lesz az a szerencsés, akinek a fenyőfájában gyönyörködhet majd nem sokára. Arra viszont nem kell várni egy percet sem, hogy kiderüljön, hogy milyen daloknak örülhetünk a folytatásban, mert hogy James Blunt Bonfire Heart vagy a Bagosi Brothers Company Boldog Idők című dalára nem kell sokat várni, mindjárt itt lesznek velünk, de most még a Cat & Move slágerével robogunk tovább. Jön a Get Serious!

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ezekben a percekben bizony még zajlik a Vörösmarty Mihály Könyvtár Netrevalók című programja, amelynek keretében az Oskola utcai olvasóteremben most a sporttal és az egészséggel foglalkoznak a jelenlévők. Ugye ez egy olyan foglalkozás, amelyben a fiatal generáció tagjai segítenek a szépkorúaknak eligazodni a digitális világban. Sportosan, egészségesen, digitálisan. Ez a mai találkozó címe, amelynek fókuszában a mozgás segítő digitális órák és az egyéb kis kütyük kaptak helyet. 17 órakor pedig az Aranybula könyvtár épületébe várják azokat, akik pedig szeretnének részt venni egy verses emlékesten, az Én Faludin címmel, ugyanis F. Dőri Magdolna, Radnóti díjas versmondó lesz a vendég, aki összefogja ezt az egész emlékestet Faludi György halálának 20. évfordulója alkalmából. Sok szeretettel várják tehát az érdeklődőket. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják Önt, bármikor is hangoljon a Best FM-re, ahol a folytatásban mindjárt érkezik Mary J. Blige slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
3: Lakberendezési hónap a Braunnál. Október 15-e és november 15-e között 15 különleges termék bevezető áron. Tapéták, falpanelek, bútorok és világítás. Ráadásul az első 15 regisztráló egy órás lakberendezési tanácsadást kap ajándékba. Braun belső építészeti stúdió. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
4: Minőség is, kényelmes is.
5: Télre is, nyárra is.
6: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
7: Költséghatékony is, megbízható is.
8: Kislakásba is, nagyházba is.
9: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
10: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
11: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
10: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ezen a héten két különleges programmal is készül a Herman Suli a zene szerelmesei számára, ugyanis holnap délután 16 órakor egy őszi fúvós koncerttel várják a közönséget az iskola nagy termében. A felső háromszéki ifjúsági fúvós zenekar lép fel, az együttes pedig Gergely Tamás vezényli majd. A belépés a koncertre díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Pénteken 16 órakor pedig már a zenei nevelés kerül a fókuszba. Itt Erkhardt Gábor lesz a kerekasztal vendége, akivel a zeneiskolai zeneoktatás 21. századi kihívásairól és dilemmáiról beszélgetnek majd. Erre a programra is sok szeretettel várják az érdeklődőket. Mi pedig életünk legjobb zenével várjuk azokat, akik a 90-es, 2000-es évek hangulatába szeretnének visszarepülni, így szerda délután. Meg hát tulajdonképpen az év bármely napján, minden pillanatban, akár melóban, akár edzés alatt, kikapcsolódásképpen, vagy akár takarítás közben, mint ahogy erről az Animal Cannibals és ha rappel nekünk a folytatásban itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartunk egy röpke szünetet. Hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök vissza. A folytatásban például a karszalagokkal.
2: Mert ezek nem csak színes karszalagok.
1: Az órát pedig a Du-Du-Du zenével kezdjük, ami pedig Christina Milian nevéhez köthető. Jön a Man You Look At Me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
8: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Pályaválasztási kiállítás várja a fiatalokat Székesfehérváron. Ingyenes vezetett túrát szervezek a Velencei hegységben. Csapadék ma nem fordul elő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Híreink következnek. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
10: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
9: Pályaválasztási kiállítás várja a fiatalokat Székesfehérváron. A Fejér megyei kormányhivatal október 16-án és 17-én a Széchenyi István műszaki technikumban tartja az eseményt, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a továbbtanulás előtt álló diákoknak, és lehetőséget biztosítson a különböző szakmák megismerésére. A szervezők azokat is várják, akik még bizonytalanok a jövőjüket illetően, valamint azokat, akik már tudják, milyen területen szeretnék folytatni tanulmányaikat. Ingyenes vezetett túrát szerveznek a Velencei hegységben. Az egészségfejlesztési iroda október 24-én várja a természetjárókat a Gránit földtani tanúsvényre. A résztvevő 2,5 kilométeres távot teljesíthetnek a kirándulás Sukoróról, a művelődési ház előtti parkolóból indul, tájékoztatott Gárdony önkormányzata. Az útvonalon emelkedők és lejtők is vannak, ezért megfelelő fizikai állóképesség és kényelmes túracipő ajánlott. A részvétel díjmentes, de előzetes jelentkezés szükséges, amelynek határideje október 23-a. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Este 12 és 8 fok közé hűl le a levegő, este éjszaka közepesen és erősen felhős időre lehet számítani, a felhőzet nagyobb részben fátyol felhő lesz, csapadék nem fordul elő. Holnap reggel délelőtt közepesen és erősen felhős lesz az ég, több-kevesebb szűrt napsütés valószínű. Reggel 6-7, délután 16-17 fok várható. Köszönöm figyelmüket, a híreket Picsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk beszélyével itt a 101.8 és 90.4-en, hogyha pedig eddig tartott a munka ideje, akkor én arra is kíváncsi lennék, hogy ön most merre felé robog. Dobjon egy üzit, hogyha van közlekedési infója. 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Becsület és munka, ez a címe annak a versenynek, amelyet a Tóparti minden évben meghirdet, és bizony nincs ez másképp. Idén sem. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek a Csitári G. Emil helytörténeti versenyre. Értelemszerűen itt Székesfehérvár városrészei, épületei, eseményei és híres személyei kerülnek majd a fókuszba. Akik szeretnének ezen részt venni, kicsikét csipkedniük kell magukat, hiszen október 16-a a jelentkezési határidő. A verseny témái között szerepelt a Magyar Szent Család és Székesfehérvár kapcsolata, az 1938-as emlékév Romkethez fűződő eseményei, a 110 éves székesfehérvári repülés története és a belvárosi emléktáblák is. Október 20-án kedden lesz ez a játékos vetélkedő, amelyre két kategóriában jelentkezhetnek a diákok három fős csapatokban. Egy kis puskát egyébként találhatunk a Tóparti weboldalán is. Na de hát életünk legjobb zenéi után nem kell kutatnia, elég csupán a 101.8-ra és a 90.4-re hangolnia, és biztos lehet benne, hogy már is visszarepül a 90-es, 2000-es évek időszakába. A folytatásban a Red Hot Chili Peppers-szel.

0: 101,9 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own című dalát hallgattuk meg az elmúlt percekben, ami ugye tulajdonképpen szabad fordításban annyit jelent, hogy a könnyek maguktól felszáradnak. Hát bizony, sokszor el kell mondanunk saját magunknak, hogyha veszteség ér minket, például, hogyha egy szakításon vagyunk túl. Egy szakítás, egy válás sosem könnyű dolog, és pláne nem a tovább lépés. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda ezt a nehéz lépést szeretné megkönnyíteni azzal az ingyenes tanácsadással, amellyel fel tudjuk dolgozni a múltat, és új alapokra tudjuk helyezni az életünket. Annak érdekében, hogy a sorstársak között biztonságos és elfogadó környezetben találjanak kapaszkodót azok, akik úgy érzik, hogy most egy picikét el vannak veszve. Október közepén indulnak ezek a csoportok, csütörtökönként 16:30-tól, a Jancsár utca 1-es szám alatt. A részvétel díjtalan, viszont előzetes regisztrációhoz kötött. Hát azt gondolom, hogy a zenehallgatás is rengeteget tud segíteni a szakítás feldolgozásában, pláne hogyha a kedvenceinket hallgatjuk. Életünk legjobbjait, a 90-es, 2000-es évek bestjeit, amik között a folytatásban hát most nem éppen egy szomorú hölgyel megyünk tovább, hanem a világ egyik legboldogabb hölgyével, Orsovai Renivel, aki most már boldog anyukaként éli mindennapjait, hiszen augusztus végén megszületett kislánya. Az ő egykori csapatától, a nenétől jön most a Későre jár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minőség is, kényelmes is.
3: Télre is, nyárra is.
4: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
3: Költséghatékony is, megbízható is.
5: Kislakásba is, nagyházba is.
6: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
1: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
2: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
1: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
7: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
8: Vajon milyen állatok ébrennek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
9: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia Sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
10: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hogyha a megyeszékhelyen autózik holnap délelőtt, akkor számítson arra, hogy lezárás lesz a Válkörút egy szakaszán, méghozzá a Rákóczi utca felé vezető oldalon. Tűzcsapvizsgálatot végeznek ugyanis a szakemberek 9 és 10 óra között. Emiatt lezárják a Kígyó utca, Rákóczi utca közötti szakasznak a Rákóczi utca felé vezető oldalát. Ebben nem csak az autósok érintettek, de a 16-os, 17-es, 33-as és 42-es számú buszjáratok is. Ezek terelő útvonalon közlekednek, és értelemszerűen kimarad az Országzászló téri és az Áron Nagy Lajos téri megállóhely. Arra kérik a busszal közlekedőket és az autósokat is, hogy vegyék figyelembe ezt a korlátozást úti céljaik megközelítéséhez. Hát a jó hír, hogy csak egy órácskáról van szó, azt azért összeszorított fogakkal ki lehet bírni. Életünk legjobb zenéihez viszont nem kell összeszorítani a fogunkat, hanem kinyithatjuk a szánkat és teli torokból énekelhetjük például Whitney Houston slágerét. Jön már is az I'm Your Baby Tonight!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét be kell húznunk a kéziféket, de ön ezt semmiképp se tegye, hogyha vezet. Elég lesz itt a zenei listánk lejátszásában, aztán a hírek és az időjárási előrejelzés után hajózunk tovább a New Level Empire-rel. Az órát pedig Kassén slágerével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
2: Akció van!
0: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron, a Széchenyi út 116 szám alatt.
3: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbörzére, ahol egy nap alatt több állás ajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbörze.hu oldalon.
4: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Új vezetőséget választott a Székesfehérvári Diáktanács. Megújulnak a Velencei tó körüli kerékpárút jelző táblái. 5 cm-rel emelkedett a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Picsór Jerika vagyok. Új elnököt és 4 alelnököt választott a Székesfehérvári Diáktanács. A 15 éves testület a Városházán tartotta tisztúító ülését. A két jelölt bemutatkozását követően a küldöttek titkos szavazással a Voksok 85%-ával Sasvári Nórának, a Kodolányi János gimnázium tanulójának szavaztak bizalmat, számolt be a Város honlapja. Az új elnök 4 éve vesz részt a szervezet munkájában. Tervei között szerepel egy podcast sorozat indítása a diákságot érintő kérdésekről, közösségi programok megszervezése és a jótékonysági kezdeményezések bővítése. Az alelnöki tisztségeket Hortobágyi Sára, Páti Zsombor, Molnár Kata és Setéd Dorina tölti be. A 2011-ben létrehozott diáktanács a fehérvári általános és középiskolások érdekeit képviseli. Lehetőséget biztosít számukra, hogy aktívan részt vegyenek az őket érintő kérdések megvitatásában. Megújulnak a Velencei tó körüli kerékpárút jelző táblái, és a közlekedés biztonságot is javítják. A fejlesztés során mintegy 150 régi jelzést cserélnek rá, emellett útbaigazító és turisztikai információs táblákat is kihelyeznek, tájékoztatott Gárdony önkormányzata. Ezek a közeli települések közötti távolságokról és a környék látnivalóiról is tájékoztatást adnak majd. A munkálatok várhatóan a jövő évi szezon kezdetére fejeződnek be. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónak Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
8: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Újulinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtőterületeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
7: A Velencei tó vízszintje 5 cm-rel emelkedett. Este 12 és 8 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka közepesen és erősen felhős időre lehet számítani. A felhőzet nagyobb részben fátyol felhő lesz, csapadék nem fordul elő. Holnap reggel délelőtt közepesen és erősen felhős lesz az ég, több-kevesebb szűrt napsütés valószínű. Reggel 6-7, délután 16-17 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra múlva már indul a szerda esti parti a Best FM Night Shift itt a 101.8 és 90.4-en DJ White Boy vezényletével. Na de ígérem, hogy addig sem unatkozunk, hiszen nagyon jó kis dalokat hoztok ebben a 60 percben is, úgyhogy velünk lesz majd a New Level Empire, és az áthajózhatnánk az úr egyszerű kasin slágerével kezdjük már is.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a New Level Empire-től szóltat áthajózhatnánk az elmúlt percekben. Császár, a kék vércse, viszont úgy döntött, hogy nem áthajózza, hanem átrepüli a fél világot, és mintegy 34.217 kilométeres utat teljesített egy év alatt. Na de hogy miről is van szó? Egy igazi világszenzációról, hiszen a National Geographic magyar felfedezésről tudósít. 2019-ben Angola középső részén azonosították ugyanis magyar kutatók a Falkopoliszt, azaz a Sólyomvárost. Ez a jelenleg ismert legnagyobb telelőragadozó madárcsoportosulás, ahol minden márciusban több százezer kékvércse gyűlik össze. A felfedezést követően magyar kezdeményezésre elindult a területvédelmének előkészítése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai pedig közvetlenül is részt vesznek a kutatási feladatokban, illetve létrehoztak egy kutatótábort is. Itt gyűrűzések, jeladózások és a helyi közösség természetvédelmi nevelése folyik egy időben. A vonuláshoz pedig különösen értékes adatokkal szolgált Császár, aki 2025-ben Blinyes térségében kapott jeladót, aztán ellátogatott a Falkopoliszba, utána pedig ismét megjelent a hazai költőterületén. Összesen több mint 34 ezer kilométert tett meg, de olyan gyors, hogy szeptemberben mintegy 98 óra folyamatos repüléssel 3676 kilométert írhatott be a menetlevelébe. Na de hogy milyen is volt ez a megfigyelés, és mi a célja a programnak, arról az Egyesület weboldalán is talál részletes infókat. De bármerre is járjon most így szerda délután, akár Dinnyésen, akár a Velencei tó környéki egyéb településeken, Székesfehérváron, Fejér megyében, teljesen mindegy, ha bármi furcsaságot tapasztal az utakon, akkor arra kérem, hogy arról dobjon egy üzit a 023 555 525-ös SMS és Viber számunkra. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Ferencei tó térségében is. Hétfőn elkezdődött és egészen vasárnapig tart az ország egyik legnagyobb szemétszedési akciója, a Teszed. Ennek célja értelemszerűen az, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésére és a megszüntetésének fontosságára, valamint hogy népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. Székesfehérváron is rengeteg helyszínen lehet még csatlakozni a héten, így például az Albavolán sporttelep környékén, a 811-es úton Pátka felé, aztán a Sárpentelei parkerdőben és a vasútállomás környékén is várják az önkénteseket. Bármi gyűjthető, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható. De vannak olyan hulladékok, amiket nem lehet összegyűjteni még az akció keretén belül sem, így az építési és bontási törmelékeket, a festékeket, festékes dobozokat, a gyógyszereket, az autóakumulátorokat,

0: Reklám.
1: Lakberendezési hónap a Braunnál. Október 15-e és november 15-e között 15 különleges termék bevezető áron. Tapéták, fapanelek, bútorok és világítás. Ráadásul az első 15 regisztráló egy órás lakberendezési tanácsadást kap ajándékba. Braun belső építészeti stúdió. Székesfehérvár, Móriút 104-108.
2: Jöjj, kedvesem, gyere.
3: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
4: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Maura Picotto zenélt nekünk az elmúlt percekben, akit most Curtis vált a folytatásban, és az ő fehér rózsájával nekem mára el is kell köszönnöm, hiszen hamarosan kezdődik a Night Shift, 18 órától már DJ Wildboy éleszt a terep, én pedig holnap 3-kor jövök újra, remélem, hogy velem tölti majd a csütörtöki perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Dupla kezelési költség terheli az EU-n kívülről érkező csomagokat novembertől. Budapestnek jó olimpia rendezési esélyei vannak, észak-keleten-keleten lehet eső, zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A jövő hónaptól két kezelési díj terheli az EU-n kívülről rendelt internetes csomagokat, közölte a NAV. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is. A vámnyilatkozaton a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell majd tüntetni. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt Rómában operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezelésről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál, ahol a pápa éppen tartózkodik, hívek imádkoznak a Szentatya felépüléséért. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Az 55 perces vezetett sétákon bemutatják a központi csarnokot, a dísztermet, valamint több régi és új tárgyalótermet is. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Budapest komoly eséllyel pályázhat a 2036-os nyári olimpia megrendezésére, a párizsi játékok egyik vezetője szerint. Sophie Loren úgy véli, a magyar főváros előnye a nemzetközi sportesemények rendezésében szerzett tapasztalat, a sportszerető közönség és a már meglévő létesítmények. A francia szakember a Magyar Olimpiai Bizottság meghívására érkezett Budapestre, ahol a fenntartható rendezés fontosságát is hangsúlyozták. Magyarország mellett 6 másik ország érdeklődik a 2036-os játékok iránt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben dönt arról, hogy hol rendezik meg a 36-os olimpiát. Tisztul az ég, északon, keleten azonban továbbra is lehet eső, zápor. A részleteket azonnal mondom. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként észak-keleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ami a 90-es és a 2000-es években ott volt a slágerlisták élén, az eladási listák élén, vagy éppen a rádiós játszási listák élén, az biztos, hogy itt lesz a következő 120 perc. De is, mert inkább fordítva mondom, a következő 120 perc dalai mind ott voltak a 90-es és a 2000-es években. A lejátszási listák, az eladási listák, vagy a rádiós játszási listák élén. Ezt mi ugye röviden úgy szoktuk fogalmazni, hogy pop és rádiós slágerek. Erről szól mindig a szerdai első 120 perc 6 és 8 óra között. 6-től 5-ig én Whiteboy, 7-től DJ FND a lemezjátszók mögött.

0: minden este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcard profilomra, kapta az értesítést, aki pedig még nem, az egyrészt iratkozzon föl minél hamarabb, hogy ne kelljen mindig várni arra, hogy én itt szóljak, de most azért még szólok. Felkerült 5 újabb mix. Mixcard.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilt tessék lájkolni, szeretni megkeresni, és ott lehet visszahallgatni korábbi Night Shift-es mixeket, közben pedig olvasgatni mixekhez mellékelt track.

0: szakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A 06255 155-ös Viber számunkra írt a Norbia 15-ből, hogy köszi a hatalmas zenéket. Igazán nincs mit. Adri pedig azt írta, hogy a Mixcloud-os küldetést teljesítene, ezt meg mi köszönjük szépen, Adri. 06255 155-155, akkor mondom még egyszer, ide lehet nekünk Viber és SMS üzenetet küldeni, és persze ezen telefonszámunkon keresztül hívni is lehet minket. Van egy e-mail címünk, az info@bestfmbudapest.hu, és ha még nem lájkoltátok volna a saját profilunkat Facebookon és Instán, akkor tegyétek meg ezt is, Best FM Night Shift. Így találtok meg minket.

Rest FM. A legjobb zenék Mixben.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Mondanám, hogy a Night Shift-es mixeknek se vége, se hossza, mert de mindig 120 perc a hossz, és a vége az mindig este 8-kor van. Tehát addig van még pont 60 percünk. Ez a következő 60 perc lesz az, amiben majd DJ FM-i állalemez játszok mögött. Pop és rádiós lágerek továbbra is terítéken. Gyorsan helyet cserélünk, és egy nagyon picike szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújul a balatoni bringakör, nem lesz olcsóbb jövőre sem a gázolaj. Virágba borult az egyik legszárazabb sivatag egy része. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnák növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. Mintegy 20 kilométeren újulhat meg a balatoni bringa körkerékpárút. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzhő között 7 településen összesen több mint 14 kilométeren szélesítik ki és építik át a meglévő útvonalat. Az önálló kerékpárútak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, és két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz Európai Uniós és hazai forrásokat is felhasználják. A közbeszerzések egy része már zajlik, a felújítási munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. A múlt és a modern divat találkozik Szegeden, ahol holnap kiállítás nyílik a szegedi papucs történetéről és jövőjéről. Régi minták, kortárs divatfotók és képzőművészeti alkotások mutatják be, miként válhat a törökkorig visszanyúló hagyomány a mai öltözködés részévé. A tárlat a Kiskunst galériában nyílik. Pénteken szakmai konferenciát rendeznek a Szegedi Dom látogatóközpontban, ahol a kézműves tudás megőrzéséről és a hagyományos lábbeli modern újra gondolásáról tanácskoznak. Virágba borult a világ legszárazabb vidéke. A chilei Atacama sivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín sárga és fehér virág szőnyeggel borítva be a mintegy 17 ezer négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a leg

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felújítások kezdődnek az M1-es M7-es közös szakaszán. Szigorítanak a horvátok, nagyobb büntetés jöhet a gyorshajtásért. Északon is, keleten lehet esőzápor. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuána átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett, a kábítószer egy részét Spanyolországból szerezték be. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség 8 ember ellen emelt vádat. Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forintnak megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A horvát belügyminisztérium már dolgozik a törvénymód. Újabb részletek derültek ki a Gulácsi Péter spanyolországi otthonában történt fegyveres rablásról. 4 csuklyás férfi tört be a magyar labdarúgó válogatott kapus házába kett hajnalban, miközben ő a családjával aludt. A támadók közül többen fegyvert viseltek és a széfből készpénzt, valamint ékszereket követeltek. A rablók csaknem egy órát töltöttek az épületben, majd 2 luxusautóval elmenekültek. A családnak nem esett fizikai bántódása, az elkövetőket továbbra is keresik. Gulácsi a történtek miatt kihagyta a Villarreal keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként északkeleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Nincsen Rózsa Tövis Nélkül mondás nálunk abszolút igaz lesz a következő órában, mert hogy jön a Kiss from a Rose Seal-től, előtte pedig itt lesz a Fekete Tövis Pápai Jocitól. De ebben a 60 percben jön még a Shapeshifters a Back to Basics-el, a Gadjo a So Many Times-al, és 50 Cent is a Candy Shop-pal 8 és 9 között.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

Best FM a legjobb zenék. Aki lemaradt, kimaradt. Tegnap este volt a Pussycat Dolls európai turnéjának utolsó állomása Londonban. Nem tudom, hogy valaha még összeáll-e a zenekar, akár csak így hármasban, akár az eredeti ötös formációban. De hogyha valaki még hajlandó hatalmas összeget áldozni a lányokra, akkor Brazíliában, São Paulo-ban október 30-án megnézheti őket. Jön a Buttons, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban, már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best FM.

Aztán a legjobb zenék. Az évek során kiderült, hogy a C-Block is sokkal inkább egy zenei projekt, mint sem egy zenekar fix tagokkal. És bizony itt is cserélődtek az énekesek és a rapperek. Olyannyira, hogy idén december 11-én jön a vadonatúj C-Block kislemez nem mással a zenekar soraiban, mint Dante Thomas-szal. Igen, azzal a Dante Thomas-szal, akinek a Miss California-t is köszönhetjük. Most az eredeti felállású C-Block jön. A Time is Ticking Away-el.

Vesztefem a legjobb zenék új album állítólag lesz, már dolgozik is rajta, The Algorithm címmel fog majd megjelenni 2027-ben, viszont világkörüli turné nem lesz, bármennyire is szeretnék ezt elhitetni velünk mindenféle kamu Facebook oldalak. Jön 50 Cent a Candy Shop-ban, itt a Vesztem. I take

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem mindegy, hogy honnan rendelünk tűzifát, jövőre is drága maradhat a gázolaj. Bivaj erős birkózó válogatott megy a VB-re. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is se legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodó üzletek, akik tűzifát árusítanak.
1: Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadítását próbálnák növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 10 magyar birkózó is kiemeltként várhatja az asztanai világbajnokság sorsolását. A 13 fős válogatottból ráadásul 4-en a világranglista éléről kezdhetik meg a versenyt. Vánca István, Fritsch Róbert, Szőke Alexis, Vitek Dárius egyaránt első kiemelt lesz kötött fogásban. A kazahsztáni világbajnokság jövő szombaton kezdődik és november 1-jéig tart. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy pár évvel ezelőtt a Sugar Babes, úgy idén ősszel a Mystic is egy alkalmas visszatérő koncertet nyomott a londoni O2 arénában. Aztán tudjuk, hogy a Sugar Babes azóta már többször is fellépett, sőt, jövő évelejére új albumot ígérnek, úgyhogy lehet, hogy egyszer a Mystic is majd eljut ugyanide. Mindkettő csapat érkezik a következő órában itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenéket, az időjárás cseppet sem lesz más a holnapi napon, sőt, pontosan ugyanolyan lesz, mint ma. 17 fokos nappali maximum, kevés felhővel, szél, csapadék és front nélkül.

Best FM a legjobb zenék 2000-ben alakultak, de a rengeteg tagcserének köszönhetően 2009-re már eljutott odáig a zenekar, hogy az eredeti tagokból senki nem volt a csapatban. Most 26 évvel később az eredeti tagokkal jön az új Sugar Babes album 27 februárjában. Most megjön az Overload.

Londonáról a dinamikus, energikus, vidám, diszkó klasszikus dalról, hogy Candy Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazel verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free itt a Best Time.

FM, a legjobb zenék One Night Stand, egy éjszakás kaland. Hát valami ilyesminek hirdette meg szeptember 12-i újra egyesülő koncertjét a Mystic. 20 évet kellett erre várni, hogy lesz ebből még több, hát azt talán csak a zenekar és a menedzsment tudja. A Scandalous érkezik most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni az M7-esen és az M0-áson. Megvan az év turista háza, északon és keleten eshet. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuana átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegy található MUK turistaház lett az év turistaháza. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forint megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A hírblokk végén sem pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Usher Raymond néven nem ő volt az első a családban, ő már negyedikként viselte ugyanezt a nevet. Dallasban, Texasban született, aztán átköltözött Atlantába, ahol 15 évesen már meg is jelentette első nagylemezét, és onnantól fogva a világ csak úgy ismeri őt, hogy Usher, aki ma, október 14-én ünnepli a születésnapját, hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék 25 évvel ezelőtt, a 2001-es Sziget idején járt itt utoljára Magyarországon, szóval éppen itt volt az ideje, hogy megint ellátogasson hozzánk, el is fog, november végén érkezik majd Budapestre. Eagle Eye Cherry, biztos, hogy ezt is nyomni fogja majd. Save Tonight!

Best FM a legjobb zenék idén május 1-én vonult börtönbe Press Michel, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. Ők ugyan még bíznak a fellebbezésben, illetve az elnöki kegyelemben, de a szakértők azt mondják, hogy ebben nagyon nem érdemes bízni. Gondolom nem úgy tervez, tehát senki nem úgy szokta tervezni, hogy 54. születésnapját majd a rácsok mögött fogja ünnepelni, de idén ez lesz a helyzet, ugyanis pontosan 5 nap múlva, október 19-én lesz majd Press Michel születésnapja. A zenekarával, a Fugees-zel és a Killing Me Softy-val érkezik most itt a Besten, a legjobb zenék között.

történetét vissza lehet követni. Az 1927, ez az első hivatalos megjelenése annak a görög népdalnak, amelyből aztán Dick Dale megcsinálta a Miserlou című dalt, amelyet aztán Quentin Tarantino felhasznált abban a filmjében, amelyet 1994-ben pontosan ezen a napon mutattak be az amerikai mozik. Aztán a

Stefan a legjobb zenék, és akkor jön a szülinapos, aki a mai napon tölti a 48-at. Usher Raymond, a negyedik a családban. A világnak csak Usher. Jön a DJ Garasz, Falling in Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mai szerdából hátra van még 60 perc, és természetesen ebben a 60 percben is, mint az előző 23-ban, a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágere érkeznek, vagy felejthetetlen előadóktól. Robbie Williams, Kylie Minogue-gal jön meg a Kids-el, itt lesz a The Loonies az I Got Five on It-től, és egy kis Payphone a Maroon 5-tól az óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha tényleg lesz valami jövőre a Kylie Minogue karrierének 40. évfordulóját ünneplő világkörüli turnéból, hát akkor gondolom azért csak visszalátogat második otthonába az Egyesült Királyságba, és gondolom felép majd Londonban, és gondolom, hogyha ott lesz, akkor azért ehhez a dalhoz azért csak meghívja Robbie Williams-t. De jó lenne ezt egyszer élőben hallani tőlük. Jön a kérdzét a Besten a legjobb zenék között!

Best FM, a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, tudjuk, hogy ez mit jelent. Megállni tilos táblák, elterelések és a többi. Üllői úti felüljáró melletti mindkét szervizút, Albert Flórián út, Fék utca, Gyáli út, Bláthi Otto utca, a szokásos helyen tessék éjféli korlátozásokra számítani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hogy ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.